0: Langkötorge. Oka, oka, oka, oka. Langkötorge. Pipipipipi. Tjuka, tjuka, tjuka, tjuka. Langkötorge. Rum, rum. Langkötorge. Siulumtrö. Lum, dum, trö. Langkötorge. Rum, dum, do. Langkötorge. Siulumtrö. Lum, dum, trö. Langkötorge. Ta-ta-ta-ta-ta. Oka, oka, oka, oka. Langkötorge. Pi-pi-pi-pi-pi. Tjuka, tjuka, tjuka, tjuka. Langkötorge. Rum, rum. Langkötorge.
1: Let's hear now an example of correct microphone placing.